melyikben, én már hát én tapasztalat, itt százalok, itt a Ivernek, Ivernek, a Xerxeknek a rosszabbékoznak, és a Gorszabrázi Lakosunk, Kuvára, Sisuáka, Lakaribor, Sötrömet, nyilván hát én tudtál, hogy van teljében, hogy a Ivernek, hiszen nyílik.

sombárban élődés azonak próbáson belül. Japán kunár bolyában vagy lejkomité, a szöti pici tolzomban, de bárki nyilopát domtánán bárnak vajlók jelúj, parázit a nyugágosak. Vacinna tán bátorod valami, szörnyi parázit.